Pet Zondi. Pet Zondi. Njalo ngolwesihlanu ebusuku. Ngalo ngolwesihlanu ebusuku. 6 to 9.